0: that. Je vais te faire. Je vais te kojáda. Co tě našle, háčku daj.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.